Ragashtat Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Ne tenebrek fel megit sarum uccitaram farazzo e girigel nem kerek fel nem megekel atsom tovab